hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, tart a nyári szezonális ellenőrzés, marad a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőségmegőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, a nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható, kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

Meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Tinédzser ambulancia segíti a fiatalokat. Ököllel támadt egy 17 éves autósra egy kerékpáros. Brokernek adják ki magukat a csalók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel eddig a NAVA balatoni nyári ellenőrzéseken. Július eleje és augusztus 3-a között csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében, és az esetek több mint 21%-ában találtak valamilyen hiányosságot. A revizorok elsősorban a nyugtaadást, a munkavállalók szabályos bejelentését és az online pénztárgépek használatát ellenőrizték. A vizsgálatok nem csak üzleteket és vendéglátóhelyeket érintettek, hanem például SZÁP és KVAD kölcsönzőket, valamint taxisokat is. A leggyakoribb problémák között a nyugtaadás elmulasztása, illetve a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatás szerepelt. A szabálytalankodók akár 2 millió forintos bírságra és ideiglenes üzletbezárásra is számíthatnak. A NAV ellenőrzései a nyári szezon végéig folytatódnak, írja az egerszegihírek.hu. Súlyos sérülést okozott egy 17 éves autósnak egy kerékpáros Balatongyörökön. A rendőrség tájékoztatása szerint az 53 éves férfi párjával biciklizett a Petőfi Sándor utcában, amikor egy autó érte utol őket. A nő lehúzódott, a férfi azonban az úttest közepe felé kormányozta kerékpárját, ezért a sofőr rádudált, majd megelőzte. A biciklis ezután a néhány méterrel távolabb megálló autóhoz tekert, ahol szóváltás alakult ki. A férfi a lehúzott ablakon keresztül kivette az indító kulcsot és feldobta egy fára, majd ököllel többször megütötte a 17 éves sofőrt, aki súlyosan megsérült. A támadó ezután elhajtott. A keszthelyi rendőrök kamerafelvételek segítségével azonosították, majd néhány nappal később egy helyi nyaralóban elfogták. Súlyos testi sértés miatt indult ellene eljárás. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termények többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
3: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
2: Pars Krisztián olimpiai bajnokkal zárult az idei csodakaland tábor. A gyerekek a hét során több helyszínen próbálhattak ki különböző sportokat és ügyességi játékokat. Egyebek mellett a curlinget, a mölkit, a kungfut, a vívást, az íjászatot és a lovaglást. Az utolsó nap Zala-Szentlőrincen már kötetlenebb programokkal telt. A táborozók hamburgert készítettek, és a nagy melegben a vízipisztolyok is előkerültek. A programok lebonyolítását 22 kísérő segítette, köztük olyan fiatalok is, akik korábban maguk is a tábor résztvevői voltak. A zárónapon a gyerekek Pars Krisztiánnal a 2012-es londoni olimpia aranyérmes kalapács vetőjével is találkozhattak, aki sportolói pályafutásáról és az élsportolói életmódról mesélt nekik. A szervezők szerint sok új barátság is született a hét során, és már többen jelezték, hogy jövőre is visszatérnének. A következő csodakaland tábort 2027. augusztusában rendezik meg, olvasható az egerszegi híreken. A szexuális felvilágosításban és a megelőzésben segíti a fiatalokat a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház Teenager ambulanciája. A részleg 1999 óta működik. Célja, hogy a serdülők szakemberektől kaphassanak hiteles válaszokat a nemi éréssel és a szexualitással kapcsolatos kérdéseikre. Vörös Zéta, a szülészet nőgyógyászat osztályvezető helyettese szerint erre napjainkban is nagy szükség van, mert a fiatalok gyakran az interneten keresnek információkat, ahol nehéz eldönteniük, mely válaszok megbízhatóak. A tanácsadásnak a nem kívánt terhességek és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésében is fontos szerepe van. Az ambulancia különálló rendelőben működik, ahol kiemelten ügyelnek a diszkrécióra, hogy a fiatalok félelem és szégyenérzet nélkül tehessék fel kérdéseiket. A tinédzsereket kedden és csütörtökön délután fogadják, egyedül, barátokkal vagy szülői kísérettel is érkezhetnek. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vízes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
4: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasbórja, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbetenni, akkor az adott vadállapot is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
5: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott száma számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénzt pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
2: Egyre többen szerzik be az iskola kezdéshez szükséges tanszereket Zalaegerszegen. A papírboltok forgalma napról napra nő. A családok többsége már előre összeállított lista alapján vásárol, és elsősorban a minőségi termékeket keresi. Az árak a tavalyihoz képest jelentősen nem emelkedtek. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek, csapadékra nem kell készülnünk. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra országszerte felfrissül a levegő. Térségünkben 32-34 fok lesz a maximum hőmérséklet, hajnalban 16-18 fokot mérhetünk.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt, jó rövid hétvégét kívánok. Ez most egy naposra sikerült. Augusztus 9-e van. Vasárnap sok boldogságot kívánok az emődöknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 11 perccel. Maxim Levente vagyok. Sonic kezd a Sky-jal, jön a Margaret Island és Brandy is Monikával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 9-én vasárnap. Az emődök névnapja a mai. Sok boldogságot kívánok, kedves ünnepeltek. Nem utolsó sorban a világ őslakosainak napja. Az ENSZ 1994 óta hívja fel a figyelmet a benszülött népek jogaira és kultúrájára ezen a dátumon. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Krisztina Aguilerától a Dirty a Best-en.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. A napsütésé lesz a hét utolsó napján a főszerep, felhők szinte alig lesznek az égen. A friss reggelt 30-36 fok közötti kánikula követi, a magasabb értékek délkeleten várhatóak majd. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a The Pussycat Dolls dalát indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAVA Balatonnál. Ököllel támadt egy 17 éves autósra egy kerékpáros. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel eddig a NAVA balatoni nyári ellenőrzéseken. Július eleje és augusztus 3-a között csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zala vármegyében, és az esetek több mint 21%-ában találtak valamilyen hiányosságot. A revizorok elsősorban a nyugtadást, a munkavállalók szabályos bejelentését és az online pénztárgépek használatát ellenőrizték. A vizsgálatok nem csak üzleteket és vendéglátóhelyeket érintettek, hanem például SZÁP és KVAD kölcsönzőket, valamint taxisokat is. A leggyakoribb problémák között a nyugtadás elmulasztása, illetve a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatás szerepelt. A szabálytalankodók akár 2 millió forintos bírságra és idéglenes üzletbezárásra is számíthatnak. A NAV ellenőrzései a nyári szezon végéig folytatódnak, írja az egerszegi hírek.hu. Súlyos sérülést okozott egy 17 éves autósnak egy kerékpáros Balatongyörökön. A rendőrség tájékoztatása szerint az 53 éves férfi párjával biciklizett a Petőfi Sándor utcában, amikor egy autó érte utol őket. A nő lehúzódott, a férfi azonban az úttest közepe felé kormányozta kerékpárját, ezért a sofőr rádudált, majd megelőzte. A biciklis ezután a néhány méterrel távolabb megálló autóhoz tekert, ahol szóváltás alakult ki. A férfi a lehúzott ablakon keresztül kivette az indító kulcsot és feldobta egy fára, majd ököllel többször megütötte a 17 éves sofőrt, aki súlyosan megsérült. A támadó ezután elhajtott. A keszthelyi rendőrök kamerafelvételek segítségével azonosították, majd néhány nappal később egy helyi nyaralóban elfogták. Súlyos testi sértés miatt indult ellene eljárás. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek, csapadékra nem kell készülnünk. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra országszerte felfrissül a levegő. Térségünkben 32-34 fok lesz a maximum hőmérséklet, hajnalban 16-18 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó napján a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Némi kis szél és 30-36 fok közötti maximum mellett telik a vasárnap, a legmelegebb ma is délkeleten lesz, és egy igazán klassz helyen folytatódik a vasárnap reggel DJ Antoine-ékkal. Welcome to Saint-Tropez.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröpült egy óra a vasárnap reggelből, hét után is szólnak tovább a legjobb zenék, például a TNT-től. Vagy a Salton Pepától. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó pihenést, jó étvégét, jó reggelt kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Pars Krisztián olimpiai bajnokkal zárult a Csoda kalandtábor. Tinédzser ambulancia segíti a fiatalokat, már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Pars Krisztián olimpiai bajnokkal zárult az idei Csoda kalandtábor. A gyerekek a hét során több helyszínen próbálhattak ki különböző sportokat és ügyességi játékokat. Egyebek mellett a curlinget, a mölkit, a kungfut, a vívást, az íjászatot és a lovaglást. Az utolsó nap Zala-Szentlőrincen már kötetlenebb programokkal telt. A táborozók hamburgert készítettek, és a nagy melegben a vízipisztolyok is előkerültek. A programok lebonyolítását 22 kísérő segítette, köztük olyan fiatalok is, akik korábban maguk is a tábor résztvevői voltak. A zárónapon a gyerekek Pars Krisztiánnal, a 2012-es londoni olimpia aranyérmes kalapács vetőjével is találkozhattak, aki sportolói pályafutásáról és az élsportolói életmódról mesélt nekik. A szexuális felvilágosításban és a megelőzésben segíti a fiatalokat a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház tinédzser ambulanciája. A részleg 1999 óta működik. Célja, hogy a serdülők szakemberektől kaphassanak hiteles válaszokat a nemi éréssel és a szexualitással kapcsolatos kérdéseikre. Vörös Zéta, a szülészet nőgyógyászat osztályvezető helyettese szerint erre napjaink is nagy szükség van, mert a fiatalok gyakran az interneten keresnek információkat, ahol nehéz eldönteniük, mely válaszok megbízhatóak. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vízes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek, csapadékra nem kell készülnünk. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra országszerte felfrissül a levegő. Térségünkben 32-34 fok lesz a maximum hőmérséklet, hajnalban 16-18 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 26.08.09, a mai dátum azért 221. napja. Sok boldogságot, kedves névnapos emődök, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra elmúlt, Max Levente vagyok, a Dario G Sunshine-ja, előtte még Pixáéktól a balatoni nyár, most pedig Pink dala a Don't Let Me Get Me szól a Besten.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 9. napján. A mai az állatkertek napja Magyarországon. Annak emlékére, hogy 1866-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit a fővárosi állat és növénykert. Én jó pihenést vagy tartalmas programokat kívánok a mai vasárnapra, és közben szólnak az ezredforduló legnagyobb slágerei is. Mindjárt a Salt-N-Pepa-tól, előtte még a TNT-től, most pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó napjának időjárása a hamarosan induló hír összefoglaló végén hallható. Előjáróban annyit, sok napsütés, 30-36 fok, délkeleten lesz melegebb. Bryan Adams és Mel C is készül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A hőségben is segítik a fedél nélkül élőket Zalaegerszegen. Megindult az iskola kezdés előtti roham a papírboltokban. Brokernek adják ki magukat a csalók. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Teljes kihasználtsággal működik a hajléktalanok átmeneti gondozási központja Zalaegerszegen, az éjjeli menedékhely telítettsége pedig a 90%-ot is eléri. A kánikula különösen nagy veszélyt jelent a fedél nélkül élőkre, ezért az intézmény munkatársai és önkéntesei az utcán maradókra is folyamatosan figyelnek. A Hók János úti szálló bejáratánál párakaput állítottak fel, emellett korlátlan ivóvízvételi és fürdési lehetőséget biztosítanak. Az utcai szolgálat munkatársai rendszeresen járják a közterületeket, hűtött folyadékot osztanak, és szükség esetén fürdési, valamint ruhacsere lehetőséget is felajánlanak. Kardosti Ádám szakmai vezető arra kéri a lakosságot, hogy ha bajban lévő embert látnak, ne menjenek el mellette. Egyre többen szerzik be az iskola kezdéshez szükséges tanszereket Zalaegerszegen. A papírboltok forgalma napról napra nő. A családok többsége már előre összeállított lista alapján vásárol, és elsősorban a minőségi termékeket keresi. Gombos Sándor, a Papírusz írószer szaküzlet vezetője az egerszegi híreknek azt mondta, most főként az alsó tagozatos, azon belül is az első osztályba készülő gyerekek szülei kezdték meg a bevásárlást, hiszen számukra kell a legtöbb új felszerelés. Sok család több részletben vásárol, és ahol lehet, a korábbi évekből megmaradt vagy a testvérektől örökölt felszereléseket is felhasználják. Az árak a tavalyihoz képest jelentősen nem emelkedtek. Legújabban brokernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek, csapadékra nem kell készülnünk. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra országszerte felfrissül a levegő. Térségünkben 32-34 fok lesz a maximum hőmérséklet, hajnalban 16-18 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Felhők alatt a New Level Empire-től. Egyébként az eredeti 2000-es évek elejé dal címe pedig Dombok felett volt. Maradjunk az utóbbinál, ugyanis felhők nem nagyon lesznek ma az égen, a napsütésé lesz a főszerep. Kis szél, 30-36 fok várható, a lényeg, hogy nem 40, és a 36 is csak az ország délkeleti felében valószínű. Majd megyünk tovább Madonnával, jön a Vóga Besten.

0: pajzsama. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra a 90-es és 2000-es éveket a hírek után, például DJ Jazzy Jeffék ikonikus nyári slágerével idézzük meg. Zenél majd a Back to Black is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk nem változott, 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAV a Balatonnál. Ököllel támadt egy 17 éves autósra egy kerékpáros. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel eddig a NAV a balatoni nyári ellenőrzéseken. Július eleje és augusztus 3-a között csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zala vármegyében, és az esetek több mint 21%-ában találtak valamilyen hiányosságot. A revizorok elsősorban a nyugtaadást, a munkavállalók szabályos bejelentését és az online pénztárgépek használatát ellenőrizték. A vizsgálatok nem csak üzleteket és vendéglátóhelyeket érintettek, hanem például SZÁP és KVAD kölcsönzőket, valamint taxisokat is. A leggyakoribb problémák között a nyugtaadás elmulasztása, illetve a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatás szerepelt. A szabálytalankodók akár 2 millió forintos bírságra és ideiglenes üzletbezárásra is számíthatnak. A NAV ellenőrzései a nyári szezon végéig folytatódnak, írja az egerszegihírek.hu. Súlyos sérülést okozott egy 17 éves autósnak egy kerékpáros Balatongyörökön. A rendőrség tájékoztatása szerint az 53 éves férfi párjával biciklizett a Petőfi Sándor utcában, amikor egy autó érte utol őket. A nő lehúzódott, a férfi azonban az úttest közepe felé kormányozta kerékpárját, ezért a sofőr rádudált, majd megelőzte. A biciklis ezután a néhány méterrel távolabb megálló autóhoz tekert, ahol szóváltás alakult ki. A férfi a lehúzott ablakon keresztül kivette az indító kulcsot és feldobta egy fára, majd ököllel többször megütötte a 17 éves sofőrt, aki súlyosan megsérült. A támadó ezután elhajtott. A keszthelyi rendőrök kamerafelvételek segítségével azonosították, majd néhány nappal később egy helyi nyaralóban elfogták. Súlyos testi sértés miatt indult ellene eljárás. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek, csapadékra nem kell készülnünk. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra országszerte felfrissül a levegő. Térségünkben 32-34 fok lesz a maximum hőmérséklet, hajnalban 16-18 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok a hét utolsó napján, az egynapos hétvége reggelén. 8 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Atomic Kitten, aztán nem sokára Blue Cantrell Sean Paul-lal és Fatboy Slim is jön. Hétvége van és nyári szünet, szóval remélhetőleg minden rendben az utakon. Ha mégsem, várom az infót, 0620 55 55 155.
2: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 9-én, azon a napon, amelyen például 1991-ben Amerikában bemutatták a Dupla Dinamit című akciófilmet, amelyben Jean-Claude Van Damme kettős szerepben látható. A belga sztár egy ikerpárt alakít, akik csecsemőkoruktól kezdve külön nevelkedtek, és csak felnőttként találkoznak, hogy megbosszulják szüleik halálát. A film remekül szerepelt a mozipénztárakban, és már a megjelenése hetében a nézettségi lista második helyén nyitott. Végül pedig Van Damme egyik legemlékezetesebb szerepévé vált, és jönnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei a mozi emlékek mellé. Blue Cantrell és Sean Paul folytatja.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zene.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Stakabú folytatja a 8:30-es hírek után. Szól mindjárt a Here We Go. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Pars Krisztián olimpiai bajnokkal zárult a csodakalandtábor. Tinédzser ambulancia segíti a fiatalokat, már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Pars Krisztián olimpiai bajnokkal zárult az idei csodakalandtábor. A gyerekek a hét során több helyszínen próbálhattak ki különböző sportokat és ügyességi játékokat. Egyebek mellett a curlinget, a mölkit, a kungfut, a vívást, az íjászatot és a lovaglást. Az utolsó nap Zala-Szentlőrincen már kötetlenebb programokkal telt. A táborozók hamburgert készítettek, és a nagy melegben a vízipisztolyok is előkerültek. A programok lebonyolítását 22 kísérő segítette, köztük olyan fiatalok is, akik korábban maguk is a tábor résztvevői voltak. A zárónapon a gyerekek Pars Krisztiánnal a 2012-es londoni olimpia aranyérmes kalapács vetőjével is találkozhattak, aki sportolói pályafutásáról és az élsportolói életmódról mesélt nekik. A szexuális felvilágosításban és a megelőzésben segíti a fiatalokat a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház tinédzser ambulanciája. A részleg 1999 óta működik. Célja, hogy a serdülők szakemberektől kaphassanak hiteles válaszokat a nemi éréssel és a szexualitással kapcsolatos kérdéseikre. Vörös Zéta, a szülészet-nőgyógyászat osztályvezető helyettese szerint erre napjaink is nagy szükség van, mert a fiatalok gyakran az interneten keresnek információkat, ahol nehéz eldönteniük, mely válaszok megbízhatóak. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vízes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek, csapadékra nem kell készülnünk. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra országszerte felfrissül a levegő. Térségünkben 32-34 fok lesz a maximum hőmérséklet, hajnalban 16-18 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: talán még megismer.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó pihenést, jó hétvégét kívánok. A rövidke egynapos hétvégén nem lehet okunk panaszra az időjárás tekintetében. Nem lesz 40 fok, hála a jó égnek, csak 30-36, és a 36 is inkább délkeleten valószínű. Szinte alig lesz felhő az égen, így csapadék sem valószínű. Azért egy kis szellő fújdogál majd. Igazán kellemesnek mondható a 40 fokok után, ugye? Mint ahogy a nagyon kellemes dal szól a folytatásban is, jön Altranati és a Free.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid szünetet, a friss hírek után pedig olyan előadókkal készülök a következő órában, mint például a TLC, vagy a Blaha Louisiana. Ha dugó baleset van, névnapos emődöt vagy szülinapost ünnepelne, bárki hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A hőségben is segítik a fedél nélkül élőket Zalaegerszegen. Megindult az iskolakezdés előtti roham a papírboltokban. Brokernek adják ki magukat a csalók. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Teljes kihasználtsággal működik a hajléktalanok átmeneti gondozási központja Zalaegerszegen, az éjjeli menedékhely telítettsége pedig a 90%-ot is eléri. A kánikula különösen nagy veszélyt jelent a fedél nélkül élőkre, ezért az intézmény munkatársai és önkéntesei az utcán maradókra is folyamatosan figyelnek. A Hók János úti szálló bejáratánál párakaput állítottak fel, emellett korlátlan ivóvízvételi és fürdési lehetőséget biztosítanak. Az utcai szolgálat munkatársai rendszeresen járják a közterületeket, hűtött folyadékot osztanak, és szükség esetén fürdési, valamint ruhacsere lehetőséget is felajánlanak. Kardosti Ádám szakmai vezető arra kéri a lakosságot, hogyha bajban lévő embert látnak, ne menjenek el mellette. Egyre többen szerzik be az iskolakezdéshez szükséges tanszereket Zalaegerszegen. A papírboltok forgalma napról napra nő. A családok többsége már előre összeállított lista alapján vásárol, és elsősorban a minőségi termékeket keresi. Gombos Sándor, a Papírusz írószer szaküzlet vezetője az Egerszegi Híreknek azt mondta, most főként az alsó tagozatos, azon belül is az első osztályba készülő gyerekek szülei kezdték meg a bevásárlást, hiszen számukra kell a legtöbb új felszerelés. Sok család több részletben vásárol, és ahol lehet, a korábbi évekből megmaradt vagy a testvérektől örökölt felszereléseket is felhasználják. Az árak a tavalyihoz képest jelentősen nem emelkedtek. Legújabban brokernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek, csapadékra nem kell készülnünk. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra országszerte felfrissül a levegő. Térségünkben 32-34 fok lesz a maximum hőmérséklet, hajnalban 16-18 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Végre szusszanhatunk, egy kicsit felfrissültünk és pihenhetünk is a rövid hétvége pihenő napján. Ma, augusztus 9-én, vasárnap, a nyár fiai, esküdözés és az egyetlen szerelem. The Boys of Summer DJ Sammy-től elsőként, aztán nem sokára az All for One és az Ice Fair, és a Blue is jön a One Love-bel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 9-én vasárnap. Ezen a napon, miközben 1957-ben született Melanie Griffith is, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Alibi test, a Valami vadság, a Dolgozó lány, vagy a Hiúságok mágiája. A mozis nosztalgia után zenei Backstreet Boys, We've Got It Going On a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mary J. Blige Family Affair című dalával megy tovább a vasárnap reggel. Az a vasárnap, amely a héten az egyetlen pihenő napunk, tegnap munkanap volt, ugye, ha a legtöbbünknek legalábbis, de legalább erre az egy napra az időjárás is oda teszi magát, ami azt jelenti, hogy alig lesz felhő az égen, esni nem fog, 30-36 fok a melegebb értékek délkeleten valószínűek, és lágy szellő is fújdogál. Majd kellemes pihenést, jó időtöltést kívánok!
1: A 90-es és 2000

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 9-e van vasárnap, 1959-ben például a mai napon született Michael Kors, amerikai divattervező, a róla elnevezett divatmárka létrehozója. És itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Justin Timberlake dala, a Señorita Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a vége a vasárnap reggelnek. Jó pihenést, jó hétvégét kívánok, és hát jó kirándulást, ha végre kimoccanunk otthonról. Ma sem fogunk fázni, de 40 fok sem lesz a kettő között valahol. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig begördül a... On, Curtis és Péli Barna, és jön majd Tupac slágere is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAVA Balatonnál. Ököllel támadt egy 17 éves autósra egy kerékpáros. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel eddig a NAVA balatoni nyári ellenőrzéseken. Július eleje és augusztus 3-a között csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében, és az esetek több mint 21%-ában találtak valamilyen hiányosságot. A revizorok elsősorban a nyugtadást, a munkavállalók szabályos bejelentését és az online pénztárgépek használatát ellenőrizték. A vizsgálatok nem csak üzleteket és vendéglátóhelyeket érintettek, hanem például SZÁP és KVAD kölcsönzőket, valamint taxisokat is. A leggyakoribb problémák között a nyugtadás elmulasztása, illetve a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatás szerepelt. A szabálytalankodók akár 2 millió forintos bírságra és ideiglenes üzletbezárásra is számíthatnak. A NAV ellenőrzései a nyári szezon végéig folytatódnak, írja az egerszegihírek.hu. Súlyos sérülést okozott egy 17 éves autósnak egy kerékpáros Balatongyörökön. A rendőrség tájékoztatása szerint az 53 éves férfi párjával biciklizett a Petőfi Sándor utcában, amikor egy autó érte utol őket. A nő lehúzódott, a férfi azonban az úttest közepe felé kormányozta kerékpárját, ezért a sofőr rádudált, majd megelőzte. A biciklis ezután a néhány méterrel távolabb megálló autóhoz tekert, ahol szóváltás alakult ki. A férfi a lehúzott ablakon keresztül kivette az indító kulcsot és feldobta egy fára, majd ököllel többször megütötte a 17 éves sofőrt, aki súlyosan megsérült. A támadó ezután elhajtott. A keszthelyi rendőrök kamerafelvételek segítségével azonosították, majd néhány nappal később egy helyi nyaralóban elfogták. Súlyos testi sértés miatt indult ellene eljárás. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek, csapadékra nem kell készülnünk. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra országszerte felfrissül a levegő. Térségünkben 32-34 fok lesz a maximum hőmérséklet, hajnalban 16-18 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó pihenést, jó hétvégét kívánok augusztus 9-én, vasárnap. Sok boldogságot, kedves névnapos emődök, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az órát az a Ricky Martin nyitja, aki idén hazánkban is koncertezett, de jön még a Matchbox 20, az Ace of Base, Robbie Williams és az Aerosmith is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

kopik. Best FM, a legjobb zenék. A kegyetlen nyárnak szerencsére vége szakadt, mert hogy a 41,6 fok az valóban embertelen. Ez az új magyarországi melegrekord, és hát ugye a hőkupola alatt született, ha jól emlékszem, csütörtökön, a hét legmelegebb napján. Ma szerencsére ilyesmitől nem kell tartani, 30-36 fok a legmelegebb délkeleten lesz, felhő is alig lesz az égen, közben viszont lágy szellő fúj, és igazán ideális lesz az idő szabadtéri programokhoz, hiszen nem fog esni. Ace of Base és az emlegetett kegyetlen nyár, a Cruise Summer érkezik a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 9-e van vasárnap. Sok boldogságot kívánok annak, aki a születésnapját ünnepli. Egy napon született, nem tudom, tudja-e, Whitney Houstonnal, aki 1963. augusztus 9-én látta meg a napvilágot. És aki nem tudná ki, ő Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, minden idők egyik legnagyszerűbb és legsikeresebb művésze, a 80-as és 90-es évek első számú pop énekesnője.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is jön a vasárnap délelőtt utolsó órája benne olyan könnyed nyári slágerekkel, mint Salomé de Bahiai, vagy Beritől az Ébredj velem. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz, visszanevezik a honvédségi alakulatokat, napos szinte felhőtlen idő ígérkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez, a magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, ennek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 3/4-ét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen több mint 14 milliárd forint. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat, többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocska István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptembertől. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Eddig a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, de súlyos szabálytalanságokat is feltártak. Részletek Helik Ferenctől, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna leják minőség megőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
1: Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. A mögöttünk álló forró időszakról rappel majd Coolio ebben az órában. Szól a Too Hot, Túl Forró. Kocsikázunk majd Nellyvel, jön a Ride With Me, de csak is a Rizzle Kicks dala után. Down With The Trumpets. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó pihenést, jó utat, jó hétvégét kívánok. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó pihenést, jó hétvégét kívánok. Az időjárásra nem lehet panasz, hiszen az egynapos rövid hétvégén szinte felhő is alig van az égen, a kegyetlen 40 fokos forróság megszűnt, 30-36 fok a melegebb a délkeleti ország részben várható. Lágy szellő teszi kellemesebbé a vasárnapi kirándulást, strandolást, úgyhogy jó pihenést kívánok mindenkinek az Envók dalával, My Love in a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, egy újabb szülinapos, augusztus 9-e van, 1968-ban pedig ezen a napon született Gillian Anderson, amerikai színésznő, világhírre az X-akták című sci-fi szériában tett szert, a szkeptikus FBI ügynök Dana Scully megformálásával, azóta pedig elsősorban olyan tévésorozatok főszereplőjeként láthattuk, mint a Hajsza, a Szexoktatás vagy a Korona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is repült a vasárnap délelőtt, úgyhogy ideje átadnom a stafétát B. Németh Diának. Pink Stupid Girls című dalával indul a vasárnap délutáni. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat itthon a kötött pályás közlekedés. Kiválasztották az év strandételét. Verőfényes napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat. Megújítanák a budapesti hévhálózatot. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása, új intercity és hév szerelvények beszerzése is. Sok dolguk akadt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csaknem 3200 közlekedési balesetnél segédkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Az Országos Mentőszolgálat összesítése szerint egyebek mellett 141 hőgutával és hőkimerüléssel, 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztráng konzervje lett az év strandétele. A versenyen a fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is figyelte, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a szervező balatoni kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a Ponton híd mellett történt. A jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba. Vezetője ki tudott úszni a partra. Felhőt alig láthatunk majd az égen, ragyoghat a nap. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Egy-egy zápor, zivatar sem teljesen kizárt. Délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 9-e van, 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Bénémet Dia vagyok, és indítok már is egy Pink dallal. Egy 2006-os szerzeményt hoztam tőle, amivel megmutatta, hogy nem csak énekelni tud, hanem társadalmi témákban is vállalja a véleményét.
0: Best

FM a legjobb zenék. Ma az ország nagy részén 29 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk. Néztem az előrejelzéseket, napos idő valószínű, jellemzően kevés felhővel a jövő hét elején. Csapadékra általában kicsi az esély sajnos, de a nap második felében északnyugaton már előfordulhat zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, a minimum 13 és 22, a maximum pedig 32 és 37 fok között alakulhat.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, úgyhogy a munkákat útszűkület alkalmanként felpályás lezárás mellett végzik. A 6-os főúton Pécsett a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a munkaterület mellett most irányonként csak egy sávon közlekedhetnek a járművek. A 7-es főúton Polgárdi közelében pedig árok és patka rendezési munkát végeznek, úgyhogy a 80-as és a 87-es kilométer között az aktuális munkaterületnél táblák hívják fel a figyelmet az útszükületre, míg a 10-es főúton Pilis-Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszükület mellett dolgoznak, aki pedig a 11-es főúton halad Szentendrén, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami bizony napközben torlódást okozhat. Kitartást mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután, mindjárt a hírekkel, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom a tankcsapdát is.
2: Álmomban Pesten, megjelent Isten.
1: Ez a dal már bekészítve, és itt lesz az Outcast is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vendégek lettek rosszul egy gyógyfürdőben. 160. születésnapját ünnepli a fővárosi állatkert. Szikrázó napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a szokottnál lényegesen gyorsabban kell dolgozniuk a gazdáknak. Tájékoztatta rádiónkat Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyelés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Vegyszerek miatt került kórházba az Igali gyógyfürdő több vendége. Tegnap délután rosszul létre panaszkodtak strandolók az élményfürdőben. A területet ezért kiürítették, a tűzoltók pedig átvizsgálták. Kiderült, hogy egy technikai probléma miatt az egyik medencébe nagy mennyiségű klór került. A mentők 14 embert vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket megfigyelésre kórházba vittek. A vizet azóta megtisztították, de az érintett medence valószínűleg holnapig zárva lesz. 160 éves lett a fővárosi állat- és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A fővárosi állat- és növénykertet évente több mint 1 millióan látogatják meg. Az intézmény egyébként hétvégén különleges programokkal ünnepli születésnapját. Súlyos helikopterbaleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, 3 kolumbiai turista meghalt. A roncs az erdőség közepén égett ki. Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jöjjön egy dal, ami a kapcsolat nehézségeiről szól, amely a szerelem bizonytalanságát mutatja be nekünk. Méghozzá 2003-ból indítom az Outkast slágerét, ez pedig nem más, mint a Héjjá. Egy óra múlt, néhány perccel robogunk tovább a legnagyobb kedvencekkel. Itt a Best FM-en. Én Béni Meddia vagyok, ádiózunk együtt.
0: Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 9-e van, 12 óra múlt néhány percre, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Bénémet Dia vagyok, és indítok már is egy Pink dallal. Egy 2006-os szerzeményt hoztam tőle, amivel megmutatta, hogy nem csak énekelni tud, hanem társadalmi témákban is vállalja a véleményét.
1: Best FM.

0: Best FM legjobb zenék, utolévők, figyelem, az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között felújítják a burkolatot, a belső és a leálló sávot lezárták, ez okozza a lassulást. Eközben az M70-es autópályán az M7-es felé vezető oldalát Letenye térségében a 3-as kilométertől a végcsomópontig hitépítés miatt lezárták, ennek kapcsán a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem le, sem felhajtani nem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók itt tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, Bicske és Óbarok között is, a 35-ös kilométernél csomópontépítési munka miatt útszükület mellett engedik a jármű. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és robogunk tovább a legjobb zenékkel, de előtte jönnek a hírek itt a 2 óra, amit pedig bekészítettem, az nem lesz más, mint Király Viktor és Curtis közösen. Mert a tánc hamarosan a Best FM-ben, az órát pedig ezzel indítom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érdemes folytatni a tudatos energiafelhasználást, tojással dobálták meg a koszovói miniszterelnököt, maradnak a 35 fok feletti csúcsok. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energiafelhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Kényszerleszállást hajtott végre egy kétszemélyes kisrepülő Röjtök-Muzsai közelében. A Fertőszent Miklósról indult gép egy szántóföld mellett tért földet, majd egy árokban állt meg úgy, hogy az egyik szárnya az úttestre lógott, sokáig akadályozta a forgalmat. A repülőgép fedélzetén ketten tartózkodtak, egyikük sem sérült meg. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a Pontonhíd mellett történt, a jármű egy csónak szállítóval együtt került a folyóba, vezetője ki tudott úszni a partra, közölte a katasztrófavédelem. Tojással dobálták meg Albin Kurti koszovói miniszterelnököt a parlament alakuló ülésén. Az egyik ellenzéki képviselő akkor kezdte dobálni a kormányfőt, amikor Kurti ismét az ülés elhalasztását kérte, mert továbbra sincs megállapodás a leendő államfő személyéről. Testőrei azonban körbevették a miniszterelnöket, az ülést pedig félbe szakították. Kurti később azt mondta, kész azt is vállalni, hogy tojással dobálják, ha ennek árán az ellenzék hajlandó tárgyalni vele. Koszovóban továbbra is politikai patthelyzet van, 16 hónap alatt 3 parlamenti választást tartottak. Tragédia történt a nagyatádi Extreme-en triatlon versenyen. A szervezők közleménye szerint az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. A vízimentők azonnal közbeléptek, majd a parton orvosok és mentők kezdték meg az újraélesztést. A helyszínre mentő helikoptert is riasztottak. A hosszantartó összehangolt életmentés ellenére a versenyző életét nem sikerült megmenteni. Általában derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 29 és 35, késő este 20 és 27 fok között várható. Holnap az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, a minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a szeles észak-dunántúli helyeken magasabb értékek valószínűek. A maximum 33 és 37 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Na meg a Why Don't You a Gramofonzitól, a legismertebb dal a 2009-ből, ami bizony rövid idő alatt a klubok kedvenc évé vált Európában. A különlegessége az, hogy a Modern House alapokat a régi jazz és swing hangulatával keveri, így lesz igazán egyedi. Ezzel megyünk tovább, én Béni Mendia vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Sweets for My Sweet-tel megyünk tovább CJ Lewis 94-es dalával, ami a 90-es évek reggae pop hullámának egyik ismert slágere lett. A különlegessége az, hogy egy klasszikus 1961-es dal feldolgozása, méghozzá reggae stílusban. Európában nagyon nagy sikert aratott, több országban bekerült a slágerlisták élmezőnyébe, és hát mondhatni, hogy a 90-es évek brit reggae pop vonalának egyik legismertebb előadója lett CJ Lewis. Vele folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Most a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M30-ason a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak, mindkét irányban sávzárásra kell készülni. Az M43-as autópályán pedig Csanádpalota irányában Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. Ott a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát zárták le. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM legjobb zenék, Jessie J slágerét hallgattuk, ez volt a Domino, és hamarosan a friss hírekkel folytatjuk, mindjárt 3 óra van, az órát pedig Crystal Waters és Alex Odino indítja perceken belül, de addig is itt van a jetlag dala, ez már Akarszalagok a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Pars Krisztián olimpiai bajnokkal zárult a Csoda kalandtábor. Tinédzser ambulancia segíti a fiatalokat, már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Pars Krisztián olimpiai bajnokkal zárult az idei Csoda kalandtábor. A gyerekek a hét során több helyszínen próbálhattak ki különböző sportokat és ügyességi játékokat. Egyebek mellett a curlinget, a mölkit, a kung fut, a vívást, az íjászatot és a lovaglást. Az utolsó nap Zala-Szentlőrincen már kötetlenebb programokkal telt. A táborozók hamburgert készítettek, és a nagy melegben a vízipisztolyok is előkerültek. A programok lebonyolítását 22 kísérő segítette, köztük olyan fiatalok is, akik korábban maguk is a tábor résztvevői voltak. A zárónapon a gyerekek Pars Krisztiánnal a 2012-es londoni olimpia aranyérmes kalapács vetőjével is találkozhattak, aki sportolói pályafutásáról és az élsportolói életmódról mesélt nekik. A szexuális felvilágosításban és a megelőzésben segíti a fiatalokat a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház tinédzser ambulanciája. A részleg 1999 óta működik. Célja, hogy a serdülők szakemberektől kaphassanak hiteles válaszokat a nemi éréssel és a szexualitással kapcsolatos kérdéseikre. Vörös Zéta, a szülészet nőgyógyászat osztályvezető helyettese szerint erre napjaink is nagy szükség van, mert a fiatalok gyakran az interneten keresnek információkat, ahol nehéz eldönteniük, mely válaszok megbízhatóak. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vízes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek, csapadékra nem kell készülnünk. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra országszerte felfrissül a levegő. Térségünkben 32-34 fok lesz a maximum hőmérséklet, hajnalban 16-18 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás hétvégét, kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsük együtt a következő 3 órát, és nem fogják megvenni, ha velem tartanak. Tényleg isteni zenéket hoztam, úgyhogy lazuljunk együtt Anastasiával, a Molokkóval, a Compact Discóval, vagy éppen az Animal Cannibals-szel, de Alex Gaudio már nyitja is az órát.
3: 88.9 Best.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Csodás vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól alakul ez a hétvége, jól alakul ez a vasárnap délután. Akár valamilyen jó kis programmal, vagy éppen valami szuper kis kikapcsolódással telik ez a néhány óra ebből a délutánból, vagy ebből a hétvégéből, ami még hátra van. Szerintem azért bőven van időnk egy kicsit lazulgatni, akár a kanapén, kikapcsolódni, akár a családdal tölteni az időt. Egy jó kis grillezés ma délután, vagy valamilyen jó kis nyári program. Jöhetnek a programajánlatok is akár önöktől is a 0620 55 55 155-re, de természetesen én is hozok program ajánlókat és rengeteg érdekességet, na meg fantasztikus zenéket, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Érkezik hamarosan egy kis vasárnap délutáni hangulat, az Animal Cannibals-től jön az Ülünk a vonaton, de itt lesz a Compact Disco is, és a Te meg én. A folytatásban pedig a 2001-ig mondhatom azt, hogy legnagyobb brit slágere érkezik, ez pedig nem más, mint a Moloko és a The Time Is Now, akik ezzel a dallal elérték pályafutásuk csúcsát. Egyszerre romantikus, egyszerre ellenállhatatlanul fülbemászó. Ez a The Time Is Now. Itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Csillagcsalogató estre várnak mindenkit, búcsúztassák együtt a nyarat, családdal, barátokkal egy különleges programon. Augusztus 22-én várnak mindenkit a Csácsi hegyi kápolna kertjébe, rengeteg programmal, hangulatos pajtaszínházi előadással, csillagleső programmal, frissítő italokkal és egy igazán különleges esti atmoszférával. 19 órától van a kapunyítás, este 8-tól a levegővel táplálkozó lény, ez egy erdélyi népmese, és a Pajta Színházi előadást ez alapján láthatják, este 8:30-tól pedig távcsöves égbolt kémlelés lesz. Szeretettel várnak mindenkit az ingyenes programra már 19 órától. Rossz idő esetén sajnos elmarad a program, de bíznak a legjobbakban. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: A Linkin Park zárta ezt az órát, ez volt az In The End, a következő órában pedig igazán izgalmas slágerek várnak ránk, úgyhogy menjünk is neki. Mindjárt 4 óra jönnek a friss hírek, aztán a C-Block és a Time Is Ticking Away. És zenél majd a Nene is jön, a későre jár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A hőségben is segítik a fedél nélkül élőket Zalaegerszegen. Megindult az iskolakezdés előtti roham a papírboltokban. Brokernek adják ki magukat a csalók. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Teljes kihasználtsággal működik a hajléktalanok átmeneti gondozási központja Zalaegerszegen, az éjjeli menedékhely telítettsége pedig a 90%-ot is eléri. A kánikula különösen nagy veszélyt jelent a fedél nélkül élőkre, ezért az intézmény munkatársai és önkéntesei az utcán maradókra is folyamatosan figyelnek. A Hók János úti szálló bejáratánál párakaput állítottak fel, emellett korlátlan ivóvízvételi és fürdési lehetőséget biztosítanak. Az utcai szolgálat munkatársai rendszeresen járják a közterületeket, hűtött folyadékot osztanak, és szükség esetén fürdési, valamint ruhacsere lehetőséget is felajánlanak. Kardosti Ádám szakmai vezető arra kéri a lakosságot, hogyha bajban lévő embert látnak, ne menjenek el mellette. Egyre többen szerzik be az iskolakezdéshez szükséges tanszereket Zalaegerszegen. A papírboltok forgalma napról napra nő. A családok többsége már előre összeállított lista alapján vásárol, és elsősorban a minőségi termékeket keresi. Gombos Sándor, a Papírusz írószer szaküzlet vezetője az egerszegi híreknek azt mondta, most főként az alsó tagozatos, azon belül is az első osztályba készülő gyerekek szülei kezdték meg a bevásárlást, hiszen számukra kell a legtöbb új felszerelés. Sok család több részletben vásárol, és ahol lehet, a korábbi évekből megmaradt vagy a testvérektől örökölt felszereléseket is felhasználják. Az árak a tavalyihoz képest jelentősen nem emelkedtek. Legújabban brokernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek, csapadékra nem kell készülnünk. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra országszerte felfrissül a levegő. Térségünkben 32-34 fok lesz a maximum hőmérséklet, hajnalban 16-18 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is izgalmas zenék és felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, a C-blokkal mindjárt megy tovább a nap, de hozom a kalendáriumot is, na meg a Bombon varázsjel slágerét. Justin Timberlake pedig érkezik rögtön így az óra első dalával, ez a Cry Me a River. Szép vasárnapot mindenkinek!
0: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Augusztus 9-e van, a mai névnaposok pedig az emődök, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is nagy szeretettel köszöntöm. Legyen ez a vasárnap délután az önöké. Ünnepeltessék meg magukat, egyenek egy szelet süteményt, sőt azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy ha ma valaki mégsem ünnepel, ő is legyen nagyon-nagyon boldog, akár egy jó kis sütivel. Na de nézzük a kalendárium eseményeit. 1866-ban, pontosan 160 évek, Xanthusz János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt a budapesti állat- és növénykert. 1910-ben A.J. Fisher szabadalmaztatta az elektromos mosógépet. Istenem, de hálásak vagyunk neki. 73 éve született Delhusa John, énekes, zeneszerző, szövegíró. 71 éve pedig Lár András, költő, zeneszerző, színész, dalszövegíró, buddhista pap. 69 éves ma Melanie Griffith, amerikai színésznő. 58 éves ma Eric Bana, ausztrál színész, és 58 szintén Gillian Anderson, amerikai színésznő. 50. születésnapját ünnepli ma Audrey Tautou, francia színésznő. És ha bár sok színész és színésznő ünnepel ma, én azért emelném ki Audrey Tautout, mert az egyik kedvenc filmem is hozzá kapcsolódik, ez a Natalie második élete. Ha még nem látták, ajánlom. De egyébként az Amelie csodálatos élete is szerintem fantasztikus a színésznő főszereplésével. 1987-ben a mai napon először ült magyar pilóta Forma 1-es versenyautóban. Ma van a könyvbarátok napja, a nemzetközi bowling nap és a dinnye világnap is. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hozzászólhatnak nyugodtan a kalendáriumhoz, ha mondjuk jó kis dinnye napot ünnepelnek, vagy tényleg bárkit és bármit, miközben Lutris a McNeil dalát hallgatjuk. In That Just Away, itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Jó szomszédok parki partira várnak mindenkit a Jó szomszédok parkban Zalaegerszegen, méghozzá 15-én, augusztus 15-én, 17 óra 30 perctől. Ez egy vidám közösségi es lesz a retro jegyében. Lesz humor est, izgalmas családi kincskereső túra, kerékpáros ügyességi verseny, kézműves kuckó, retro járművek a helyszínen, például Icarus, Trabant, Mercedes. Az es során pedig mindenkit szeretettel várnak babgulyással, lángossal. Azt írták még, hogy az ajánlott ruházat is lehet retro. A részvétel ingyenes, én pedig jó szórakozást kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Michael Jackson és Janet Jackson dala Scream, ami lezárta most ezt az órát, de van még egy óránk, hogy együtt rádiózzunk így vasárnap délután, úgyhogy már hozom is a következő óra felhozatalát. Itt lesz majd a French Affair és a My Heart Goes Boom. I'm walking down the street and my heart goes boom, boom, boom. És zenél majd a Bermuda is, jön a Monte Carlo.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAVA Balatonnál. Ököllel támadt egy 17 éves autósra egy kerékpáros. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel eddig a NAVA balatoni nyári ellenőrzéseken. Július eleje és augusztus 3-a között csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében, és az esetek több mint 21%-ában találtak valamilyen hiányosságot. A revizorok elsősorban a nyugtaadást, a munkavállalók szabályos bejelentését és az online pénztárgépek használatát ellenőrizték. A vizsgálatok nem csak üzleteket és vendéglátóhelyeket érintettek, hanem például SZÁP és KVAD kölcsönzőket, valamint taxisokat is. A leggyakoribb problémák között a nyugtaadás elmulasztása, illetve a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatás szerepelt. A szabálytalankodók akár 2 millió forintos bírságra és ideiglenes üzletbezárásra is számíthatnak. A NAV ellenőrzései a nyári szezon végéig folytatódnak, írja az egerszegihírek.hu. Súlyos sérülést okozott egy 17 éves autósnak egy kerékpáros Balatongyörökön. A rendőrség tájékoztatása szerint az 53 éves férfi párjával biciklizett a Petőfi Sándor utcában, amikor egy autó érte utol őket. A nő lehúzódott, a férfi azonban az úttest közepe felé kormányozta kerékpárját, ezért a sofőr rádudált, majd megelőzte. A biciklis ezután a néhány méterrel távolabb megálló autóhoz tekert, ahol szóváltás alakult ki. A férfi a lehúzott ablakon keresztül kivette az indító kulcsot és feldobta egy fára, majd ököllel többször megütötte a 17 éves sofőrt, aki súlyosan megsérült. A támadó ezután elhajtott. A keszthelyi rendőrök kamerafelvételek segítségével azonosították, majd néhány nappal később egy helyi nyaralóban elfogták. Súlyos testi sértés miatt indult ellene eljárás. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek, csapadékra nem kell készülnünk. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra országszerte felfrissül a levegő. Térségünkben 32-34 fok lesz a maximum hőmérséklet, hajnalban 16-18 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 5 óra után is remek vasárnap délutáni slágereket hozok. Én Majoros Rita vagyok, Önök a Best FM-et hallgatják, és a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy igazán jól érezzék magukat, és úgy le tudják vezetni a hétvégi feszültséget, vagy a heti feszültséget, inkább így mondom, így vasárnap délután. A French Affair dalával már meg is kezdhetik ezt. Jön a My Heart Goes Boom.
3: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Nyári kézműves foglalkozásra várják a kicsiket, nagyokat, óvisokat, kisiskolásokat, családokat, méghozzá az Apáczai Csere János tagkönyvtárban. A következő időpont pedig 10-e lesz, augusztus 10-e hétfő 9:30, és az idén nyáron lesz még egy ilyen foglalkozás, augusztus 24-én szintén hétfőn 9:30-től. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, én pedig nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Egy izgalmas programra várják önöket, méghozzá augusztus 12-én napfogyatkozás és Perszéda hulló csillagok rendezvényre. Aki az éjszakai Perszéda meteorok hulló csillagok megfigyelésére érkezik a programra, kispárnát, pokrócot, polifomot mindenképpen vigyen magával, mert hogy a meteorokat, hulló csillagokat, tűzgömböket legkényelmes a fekvő pozícióból megfigyelni. A program egyébként 18 órától kezdődik, a nap felszínének megfigyelésével, biztonságosan naptávcsövekkel és napszűrőkkel ellátott távcsövekkel. Aztán 19.24-től 8 óra 8 percig a részleges napfogyatkozás megfigyelése napszűrőkkel ellátott távcsövekkel és napfogyatkozás nézőszemüvegekkel lesz. Aztán 8 óra után lesz egy kis szaktanácsadás, és 9:30-tól pedig távcsöves csillagászati bemutató lesz, illetve a Perszéda hulló csillagok megfigyelése, csillagképek ismertetése és mindenféle érdekesség. A rendezvényre kizárólag derült idő esetén kerül sor, ez nagyon-nagyon fontos, illetve az is, hogy ingyenes és nem szükséges előre regisztrálni. A helyszín pedig nem más, mint az Alacenter parkolója melletti füves területe lesz. Várnak mindenkit tehát augusztus 12-én szerdán, már 18 órától. Részleges napfogyatkozás és persze idák nézésre. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Vastag Tamás dala maradt, így 6 óra előtt még hátra jön a Soha még, én pedig ezzel a dallal búcsúzom és adom át a terepet White Boynak. Jön 6 óra után a Night Shift, én pedig majd holnap délben. Addig is mindenkinek minden jót, szép vasárnapot. Majoros Rita vagyok, Vízhal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Összefogtak a magyarok, amikor spórolni kellett az energiával. Csúcsra járatták a mentőket a múlt hónapban. Spanyolországot ellepik a turisták szerdán. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energia felhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csaknem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Félmillió plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csaknem 18%-kal nőtt a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokban több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekeresztúron. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Felhőtlen, derült lesz az ég. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chill Lounge és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-a, hittől vasárnapi rezidensünket DJ Németivel a lemezjátszók mögött.
3: Best

0: Boy.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, a legnagyobb dancing muszokkal, aztán D és Limifit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi Szombatról, hiphopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/D

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@budapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chillange és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebbet klímáznak a magyar vállalkozások. Ünnepel a fővárosi állat és növénykert. Egyelőre velünk marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 145 ezer kilowattóra csúcsidei energiát takarítottak meg a magyar vállalkozások. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által kezdeményezett összefogáshoz néhány nap alatt csak nem 350 cég csatlakozott 202 településről. A vállalkozások 95%-a vállalta, hogy este 5 és 10 óra között csökkenti fogyasztását, átlagosan mintegy 20%-kal. A legtöbben a klímaberendezések használatát mérsékelték, minden harmadik résztvevő pedig munkai idő után teljesen áramtalanított. A csatlakozó cégek negyede az energiatakarékos intézkedéseket a krízis után is fenntartaná. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: 160 éves lett a fővárosi állat és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Felrobbant egy gázpalack egy kigyulladt épületben Miskolcon. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy 20 négyzetméteres épület kapott lángra, a palack még a tűzoltók kiérkezése előtt robbant fel. Az oltást a sűrű növényzet és a gaz is nehezítette. Az épületben egy ember lakott, akinek nem esett baja, átmenetileg rokonoknál helyezik el. Éjszaka többnyire derült, felhőtlen marad az ég, hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Összességében 20-22 fokot mérhetünk a leghidegebb órákban. A következő időszakban sok napsütésre és további kánikulára számíthatunk. Kedden fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de ezek mellett is napos idő lesz a jellemző. Hajnalban 12-24, délután pedig 32-38 fok közötti értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Indul a vasútfejlesztés, magyar világsztárokkal jönnek a medencés számok a párizsi EB-n. Kánikula lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves program összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a hazai kötött pályás közlekedést. Korszerűsítenék többek között a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, valamint a HÉV hálózatot. Fejlesztenék a Miskolci és Szegedi fővonalat, új Intercity szerelvényeket és HÉV járműveket szereznének be, emellett állomás és pályafelújítások is kezdődhetnek. Péntekig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekeresztúron. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Magyar sztárok sora ugrik medencébe a holnap kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között ott van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is aranyért úszhat. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény. Németh Nándor 100 gyorsan célozhatja meg a dobogót, míg Ugrai Panna az elmúlt időszakban mutatott jelentős fejlődése után okozhat kellemes meglepetést. A nyílt vízen már 4 érmet szerző Betlehem Dávid a medencében is bizonyíthat. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telt a hétvége, remélem minden rendben volt, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle az utolsó 4 órában. Most a Soul Searcher kezd, ez a Feeling Love.
0: Ez a Night

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogyha tehetném, akkor én törvénybe hoznám, hogy tanítani kéne Christina Aguilera felfogását. És miért is? Hát azért, mert az ember nem foglalkozik másoknak a véleményével, hanem úgy éli az életét, ahogy neki tetszik, úgy öltözködik, ahogy neki jó, és úgy változtatja épp az alakját, hogy most duci vagy éppen vékony, ahogy úgymond kényelmes neki. És ez a jó. Magunkkal kell foglalkozni, nem másokkal, és a magunk véleményére kell adni, nem másére. Ennyi. Jön a Genie in the Bottle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azok után, hogy csinált pár világslágert, úgy döntött a svéd per iráni szupermogul Árás, hogy inkább most már a feltörekvő tehetségeknek segít abban, hogy megtalálják az útjukat, a hangjukat, a zenéjüket és a kifejező eszközeiket, és valamilyen szinten azért ez megsüvegelendő. Na, akkor jön az egyik nagy dala, ami így befutott Európában, ez kérem szépen a Rebekával közös Temptation.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 50 Cent egyszer gondolt egy nagyot, és ki volt akadva azon, hogy az emberek szó szerint nagyon sok pénzt fizetnek vízért, úgyhogy gondolta, hogy neki is lesz egy. Azt nem mondta meg pontosan, hogy mennyit keresett a saját ásványvíz márkájával, de egy ilyen nagy mosoly mellett azt mondta, hogy egy olyan 7-8 nulla van a szám mögött. Azért az dollárba, hát elég kemény. Na, az, atyavilág, bele is borzongtam. Jön a Candy Shop!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 9 óra előtt még bőven van arra idő, hogy érkezzen az az angol zenekar, Csajbanda, akikért szó szerint már lassan tüntetnek a rajongók, hogy hol van az új lemez, hol vannak az új dalok. Ők a Sugar Babes, és jön a Hole in the Head, előttük viszont érkezik a Rascal Flatts, ez a Life is a Highway.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig korábban zárnak egyes posták, hamarabb érkeznek az agrártámogatások. Megvan az év strandétele. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már pénteken elindulnak, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Holnap utánig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitás és a gyors tálalhatóságot is osztályozta, ismertette rádiumban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordodöntött nevező ételek és a nevező helyek száma, nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is, és ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meghálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Súlyos helikopter baleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, három kolumbiai turista meghalt. A brazil nagyvárosban egyre több a turisztikai célra használt helikopter. Júniusban összeütközött két ilyen jármű, hat ember vesztette életét. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy még 3 óra van hátra ebből a hétvégéből, telepakolva a legjobb zenéken, nyugi, nyugi, nyugi, jön most Naughty Boy, és kezdi az órát a La La La.
4: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem, hogyha lehetne egy ilyen listát tenni, hogy melyik a világ legszexibb dala, akkor biztos, hogy a következő benne lenne. Nem, hogy a top 10-ben, de szerintem a top 5-ben, de én azt mondom, hogy legalább dobogós. En Vogue érkezik, ez a Free Your Mind. Mindenki tudja, miről beszélek. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki mondjuk kételkedne abba, hogy mekkora tehetség volt Amy Winehouse, akkor hallgassa meg a következő sztorit. Egyszer ment egy koncertre, teljes mértékben kiment a fejéből, hogy koncert lesz, és az összes dalt és azoknak szövegeit a metrón memorizálta, és lehozta patentul az egész fellépést. Úgyhogy ennyire volt ő nagy sztár, meg ennyire volt ő kemény, és ennyire volt tehetséges. Jön a Mark Ronsonnal közös Valerie.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő duótól szerintem férfi szem nem maradt szárazon, és nem csak a hangtól, hanem a látványtól is. Kell még magyarázni? Beyoncé és Shakira. A daluk pedig a Beautiful Liar. Ennyi, tényleg patent, tökéletes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már szüret van a borvidékeken, a legtöbb magyar kevesebb energiát fogyasztott. Szerdán a turisták ellepik Spanyolországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesebben gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdák. Tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb légkinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: 500 000 plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csak nem 18%-kal nőtt, a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokban több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Sportos nyelven az első félidőnek vége, viszont indul a második félidő, felfrissül le, új erőre kapva. A Freemasons kezdi ezt az órát, kérem szépen, ez nem más, mint az Uninvited.
4: Ez a Night Shift,

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. Regulators!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy segítsünk azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap, azaz 10-én Lőrinc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Amadeuszokat, a Biankákat, a Csillákat, az Enzókat, a Lórándokat és a Rolandokat. Azt hiszem, azokat tegnap is fel lehetett köszönteni. Na mindegy, egy a lényeg, hogy előbb hallottátok, ezeket a neveket lehet volna felköszönteni névnap alkalmából, és pont. Nálunk pedig most jön a Savage Garden, ez a Truly, Medley, Deeply.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azok után, hogy végig buliszta az egész életét, és állandóan ilyen pörgős, pattogós bulis dalokat csinált, Fergie úgy gondolta, ha már egyszer kivált a Black Eyed Peas-ből, akkor csináljon egy lassabb dalt. Ez lett a Big Girls Don't Cry, én pedig már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, hogyha kevése 11 óra előtt valaki azt mondja, hogy have a nice day, tehát legyen szép napod, akkor legyen szép napod és kész. Ha meg Bon Jovi mondja, akkor meg kötelező, hogy szép napod legyen, mondjuk a holnapi. És pont, jön a have a nice day.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, indul az utolsó órája ennek a csodás hétvégének, úgyhogy kapjuk össze magunkat, dörzsöljük meg a szemünket, rázzuk meg magunkat, mert ezt még ki kell bírni, és pont. Az órát Justin Timberlake és Timbaland kezdi, ez a Sexy Back. Mekkora sláger volt ez?
1: Ez a Night Shift

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültesem önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Na, akkor nézzük meg, hogy holnap milyen idő vár ránk. Egy biztos, hogy nem fogunk fázni, hiszen 20 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, elég durva kánikula már megint, és éppen, hogy csak pár felhő lesz az égen, úgyhogy még a lehűlésre meg az esőre várni kell, attól függetlenül nyár van, úgyhogy élvezzük ki, mert utána jön az ősz meg a tél, és akkor meg már hiányozni fog a meleg, és pont. Will Smith jön most nálunk, ez a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, kevés olyan ember van, aki annyira tehetséges, hogy amikor unatkozik, akkor kipróbálja az új gitárját az új erősítővel, és így pengeti jobbra-balra, majd csinál egy világslágert. Ő Lenny Kravitz, és amúgy az említett a Fly Away volt, viszont most egy másik jön, ez a The Chamber.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, ezeket az oldalakat le kéne csekkolni, végig kéne görgetni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is. James Blunt érkezik nálunk, ez a Bonfire Heart.

és persze élvezzétek az életet. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, jövő héten találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla cakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it.